0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a rádió egyen több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Hear Me, Regálilitől, amit indítok a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingrunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a

0: óriási kedvencek a következő órában is, amiket hozok. Például Kamrától és Shakirától újdonság, sőt, a Rádió 1 DJ-től Metzger Vikitől is bekészítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Martin Garrix-é. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel,

0: savak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárra kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indítja

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legra, Die Die, amit indítok a rádió egy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rex a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információ feldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett

0: változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina gyunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogyha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsőket vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 06

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lojtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Loi David Puentes és a Golden Summer itt a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelt az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddi félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetők.

0: fölött alakulhat.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyogcsípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország le!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégse volt az olyan régen. És mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic for Get You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch diszkot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai

0: Elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mixen jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja újhelyre a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő, a dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a három férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-en, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na, hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Hear Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelt az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddéj félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudti, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kenji és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Egy pedig Alex Kenji, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyen.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
0: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
10: Magyarország legnépszerűbb

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét. A többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatokat

0: Magyarországban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja Újhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs!
3: Micsoda család!
2: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
2: Balázsék Extra!
5: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
6: Rivotril.
5: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
7: Furi,
5: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
7: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
6: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
5: mikor repültél először?
6: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült.
5: Tehát, hogy, pedig akkor az nagy luxus volt.
6: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
5: Ez a hosszú házasság titka.
7: Az igen.
5: Mama, te mész repülővel.
7: De várjál, apád miért nem ment?
6: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
7: De mi évekre mentek?
6: Hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment a cuccokkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, anyámnak a jegyet még fel kell, ne kelljen hallgatni 24 órát.
5: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a motorodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végignézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 forintos jegyre, tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
7: Ma már időben például megveszel. Nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
5: Soha.
7: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
6: Mama, csak
7: egyszer.
6: Fehér Oroszországot nézd meg, na.
7: Hogy legalább.
6: Menjünk el. Érted?
5: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
7: Késő? Nagyon késő.
5: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a
7: Balaton.
5: Ne csinálj, de mit csináltál addig?
7: Mit sem,
5: nem Amerika méretű országban lakunk.
7: Az újkijősi bányatavak nekem pont elég volt.
5: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
7: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
5: Hát mit tudom, hogy hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
7: 21-2.
5: 21-2 évesen láttad a Balatont.
7: Rendesebben.
6: Hát nem tudom. Szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
5: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
7: Na, okay.
5: Egy hetet nem
7: nekünk
5: volt.
7: Nem volt. Illetve nem jártunk közösen nyaralni. Érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
5: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem. Tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monakó között. Tehát, hogy Dunavarsány bányatavaknál.
6: Ez a kaviár nem megfelelő.
5: többet láttam a Délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett, csak kihagyjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen

0: Talán valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki még 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
1: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valamit nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
0: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
2: Mire odaér?
0: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszakítér is megyünk. Azért az nagyon
1: ugye
0: komoly.
1: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy csak történjen valami. Adrenalin kell.
0: De ő szereti, igen?
1: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
0: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
2: Az igen.
0: Ugye, na, nem látod, hogy jó a késői témához, későn érő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy...
1: Van ilyen humorista a társadalban, csak
0: mondd a nevét.
2: Na, neve?
0: Mindig szűz. Aranyosi.
1: A szűznek az ellentéte, mi az?
0: Nem tudom. Ikrek.
1: De rossz vagy, de szeretem.
0: Na, ez vérjé vált bennem ez a poén. Csak mondd, hány éves?
1: Hogy hány évesen vesztette, ő is vagy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de majd mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
2: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
0: Igen, tehát 30 nem, éves koráig azért csak belebotlan.
1: Megijesztették. Csúnya volt? Nem volt csúnya. Semmi extra nem volt, semmi.
2: Egyszer csak tehát egy normál férfi.
1: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
2: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
1: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolt ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
0: Azért 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérült.
2: Szép évek mentek el, haver.
0: Mi, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
1: Bepótolta. Az következő 10 év az már teljesen máshoz.
0: Rájött, hogy nem kellettől annyira félni. Igen,
1: helyre rakta. Igen. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bézbósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
0: Vannak nagy rekorderek.
1: Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
0: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni. Így
2: az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
0: Az nagyon kemény.
1: Ne egyszerre próbáld ki őket.
0: Igen. Figyeld. 45 év, igen. Vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok. Sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnő még odavittek lánybucsura. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
2: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
0: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy,
2: azért, érted, ha más
0: hogy vagy
2: Ausztria.
0: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szesőre gondolok, Amerika, vagy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
2: Köpsz egyet, az már ott landol.
0: De leszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
2: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
0: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó.
2: Kemény.
0: Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
2: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
1: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
0: Igen, a komplet külföld ellen.
1: Gyerjetek csak ide, engem nem kaptok meg.
0: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
1: Ez nagyon
0: 42
1: nagyon
0: évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
2: akkor
0: még.
2: Akkor ezért, pont ezért. Mert, igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
1: Igen.
0: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője. Mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
1: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, okay. Meg amúgy is.
0: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
1: De
0: Figyelj, hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
1: Hát, igen,
0: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
1: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
0: Igen.
1: Elkiabálod magad? Tororodi! Hát, oda fognak menni, mi a bajod, basz?
0: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
1: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és oda tartják.
0: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
3: Sziasztok, jó reggel!
0: Hello. Hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a szombathelyi, ugye, aki nem voltál
3: igen,
0: még külföldön.
3: Így van, én vagyok.
0: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány éves
3: 45.
0: És soha nem voltál még külföldön.
3: Nem.
2: Várjál szívem!
1: De miért? Hát,
2: fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
3: A Szombathelytől
2: Ausztria 5 kilométer, érted? Egy eltévedt részek biciklizés, igen. Egy rosszul bediszponált osztálykirándulás, mind átvezet a határon.
0: Semmi.
3: Ez így van.
0: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
3: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
0: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki?
3: Semmi, abszolút.
1: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
3: A munka.
0: Utazási irodákba jár.
3: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
0: Éjjel-nappal
1: de vágysz amúgy ilyesmire, te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
3: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
0: Hova mennél először?
3: Hát Bora-Borára.
0: Ja! Nagyon! Így azért megértem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
1: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt a... összedobtunk volna neked.
0: Igen, mi lenne, azért, hogy Prágával kezdeni egy pozsonyja.
1: Bora-Bora.
0: Igen, mondjuk, ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor már nagyot kell ugrani.
3: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
0: Ez az, igen. Nem. De a férjed sem volt még külföldön?
3: Nem.
0: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bari Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egész, ez nagyon durva.
3: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólni bárkivel.
0: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
3: igen,
0: vagy egy ilyen félelem
3: van,
0: is.
3: Biztos.
1: Jó,
3: igen,
1: tehát
3: igen.
1: Spanyol szeretője nem lesz, azt már tudjuk.
3: Azt tudni.
0: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
3: Én a környező falvakban igen.
0: Ez bátor! Ez nagyon jó.
3: Mondom, csak a lánybocsomra vittek el Pestre.
0: Egyszer voltál Pesten?
3: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
0: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
3: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
0: Ez nagyon kemény ez a sztori.
3: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
2: Jó, figyelj
0: ez
2: csak.
0: Nagyon, a külföld is, igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
2: Kinéztem igen. Neked egy túrát a hétvégére.
3: Aha,
2: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
0: Az vállalható.
2: Figyelj, annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiaiul, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön voltál.
0: Igen.
3: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
0: Az nagyon kemény.
1: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, igen. Szél elhozza.
0: Igen, ha szél elhozza. A rothadó nyugatra nem kell menni, főni is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
1: Igen. 21 kilométer?
3: Igen.
1: Az mi, ez délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
0: Na igen. Na jól van, figyelj, ez nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
3: Sose adom föl.
0: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
3: Sziasztok!
0: Hello, hello, hello. Ez komoly. És a férje se?
2: Se.
0: Soha.
2: Senki.
0: Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
1: Úriási.
0: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
2: Hát menjen.
0: 46 évesen láttam először a Balatont. Most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön. Hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát mögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
1: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
0: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
1: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Majd akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
0: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
1: Mária Pócs.
0: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény, igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
1: De, igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. Minden.
0: Há, ott van, most Sepeti megy oda.
2: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
0: Már csak a motoros soksim van.
2: Azt engedd, de nem neked való, mehet
1: szerintem tovább. Neked való.
0: Nem. Miért?
2: De, mit tudom én?
1: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
0: Nézd,
2: kanyar! Tíz
0: madás!
1: Szerintem legyen egy...
2: Szarvasok, de szélvédő! Ja.
0: Nem, most elhatároztam, hogy újra...
1: Ez mi ez a gomba, ez a T betű, ne
0: vágyam? Újra neki megyek, meg sem. Akarok egy kicsit így Balaton rötyögni.
1: Röcsögni, és a röcsög is a motor.
2: Vesz venni egy 50 köpcentis, hát úgy adom a kis Veszpát, azt mehet.
0: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkar, átgurulok haverhoz.
2: Ezzel húzom.
1: Én ezt szívszom, látlak téged.
0: Jobban húzom a gázkar, balkézbe ott a Dínya, az gurulok át. Gurulok át Földvár a haverhoz.
1: Figyelj, Babettából nincs modern, amúgy.
0: Dehogy ne, Babettában 50-es mocit veszek, azzal jó vagyok.
2: Mehetsz, ahhoz nem kell jogség.
1: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-ti szemekben egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
0: Babettával? Mm-hmm. Ezt látod az ott,
1: hogy Babettát? Én a Babettát nagyon szeretem, a Babettát szerintem nagyon jó.
2: Tudod tekerni, ha kifogy a benya, az nálad tökéletes. Előfordul.
0: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistán? Mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De az nem jó, ha ezek elfogynak.
2: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
0: Aha.
2: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
1: Én látlak magam előtt egy ilyen Delhusza Johnny-ba.
2: Nem, ezért hadd legyek már Bródi János személyigazolvány.
0: Én neked tele van a listád? Neked tele van?
1: Képzeljétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy... el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PhD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PhD-s típus. Tehát, hogy így...
0: Inkább
2: az egy betegség.
1: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az itt tök más, de valami, igen, valami.
2: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával...
1: Én igazi dolgra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, te... aminek ez hangzik.
2: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És a figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
0: Hogy használja az agyát.
2: Igen, meg használja hogy képezi, az agyát, igen, és igen, ráadásul igen, ugye igen. Mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
1: mennyi intelligenciát. Mennyi pucér fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
2: De csak rólam.
1: Igen, mindenki. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja Újhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpoi repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt útszűkület mellett lehet haladni a 46-os és 47-es kilométer közti szakaszon, a Vörösmarty utca és a Mező utca között. Csúszós az úttest Paks-Kölest között. Közlekedjenek óvatosan, ezekben a kánikulai napokban tompul a koncentráció.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés.
1: Nem érkezett helyes megfejtés.
2: És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem
1: biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen. Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy mi valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahol.
4: Én pont nem érek rá
1: szülinapot. Tudod, mit, én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzett Budapesten? Nem. Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szürreális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: sexy.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálják. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, te vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: Én, de semmilyen kis lelkiismeretes, nézd meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsy-Zsilinszky Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyeljünk, amit az előbb mondtam a születésnapommal kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: Írtam a hajónaplóba, nincs menekvés.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy jó. Film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: én látom
3: meg,
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát hát, na, Anna. Hát, ne, Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami még ittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szőrp útjára, hogy nem volt egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval hogy mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltörött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokrót. Szerintem is, hogy ne fosoljon az szem.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosol le, ne fosol a lábát. És 66 darab malac között ül a Zsűr a teljes feladással. Júliuliben 43 darab malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki.
3: Igen, ez valami csúcs volt.
1: Biztos,
3: kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsy-Zsilinszky Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van, igen. És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
3: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sétettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsy-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Vagy nem mindegy,
2: Befordulunk, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik éppen nyársadunktak a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szág, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert egy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárgóvásáros emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy
3: azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy. És lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden. Time.
4: Várja, a Zsülnek szóltál, hogy vegyél tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott
1: egy ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet éreznem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, hogy malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj? Én vagyok egy ilyen lelketlen,
2: szemét kiéget.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima törpe malackák.
3: Nagyon cukik,
1: mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nincs belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, ahol egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a zsűri jön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de,
5: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik. Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programot, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: kupacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolgokban.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: mindenki, hogy... aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársad dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani,
1: borral vagy mivel kell meglocsolni
4: őket. Lucsogatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném a
1: jövőt. Fényi simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, elkönyvöm, látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor nem, emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacok így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
4: Mert csak egy
3: hörcsög,
4: semmi.
1: Intelligens volt. Nem, magához. Intelligens! Mi az, hogy intelligens? Mi az, hogy intelligens? Mi IQ tesztet ötkökre minden reggel az a malac?
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dostojevszkit, mit mondjak?
1: Elrakta a bűn és bűnhődés, már hallottszor olvastál, raszkolnyik a kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
2: Lehet, hogy ülni, képzeld el, azt mondja neki a... Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát most lesz igazán, gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek itt szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed a kis testük melegét, és tökörre. Hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell hozzá.
1: Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
2: Miért van? A Váci utcát,
1: de miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó társadalom. Kiskutyás joga.
2: A kiskutyás joga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és igen, le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök már, a büdös érbe ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván igen. Egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyom, hogy a labubukon meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem. Vínesszicsel valami. Zsűl, azt írják is igaz, hogy pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
4: Engedd el! Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kimánt, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, fa. Vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Segítsetek, mi ebbe a jó, de tényleg...
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet, tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És
2: a legjobb része, menjetek el önkéntes munkára, állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít az, igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. Az, a malacokat, nem. Miközben te felfalnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de van, ahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek, mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzára is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemálac nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, én is csak jobban nézünk ki. Igen. Van olyan, hogy kakaó joga, kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézésed, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is, egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visznek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Ők nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezeket viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: valami...
4: már kin van pirossal áthúzva? Hogy nem vertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen
4: mikor
1: szinte megbolondulni? Mikor
4: nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozog a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jaj, mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Hát egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
8: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem! Munka közben sem!

0: napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum cél

0: adták az intézménynek. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Mérsékelt az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddi félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna, Júli, Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
5: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
4: Ne csináld!
5: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallat.
4: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, igen, valamit?
5: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ezt szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
4: Mikor írta ezt pontosan?
5: 73.
4: 73 óta
5: ezt hallott, hogy...
4: Azért, hogy a másnak két szignálja van, a másodikat is ő írta, nem tudom, mi a második. Vagy nem
6: van
4: tudom,
6: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdani, csak most nem.
4: Várjál, addig ez. Gyere rá másodika.
6: Aj, basszus, az vagy összezavartott.
4: Nem tudom, jaj, basszus, megint késünk.
6: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
4: MÁV van a MÁV-nak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
6: Hogy is van?
4: De várj, ez az intenszi, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál.
6: Igen,
4: ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
5: Igen, ez okay. Személy gyors.
4: Szólj, amelyikre gondoltál?
6: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
4: Jó, ilyen nincs
5: ez
4: a mávnál.
6: Ez valami. Ne,
4: ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
6: Ez a Pumukliból a következő rész.
5: Ez igen, ezt ismerem.
4: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj! Ez egy esebb. Ez egy esebb szignál.
6: Ez a karibi térségből van.
4: köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
5: Na a második,
4: tessék. Nincs meg. Én egy MÁV szignált tudok.
6: A másodikat azt ismertem.
4: Valamit behalóztál. Nincsen második MÁV szignált. Ez volt.
5: De ezzel jelölik.

0: Diri-du-dum.
1: Ti-dum-diri-du-dum.
0: Na így megvan. Már akkor próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik.
1: Du-du-du-du-du-du.
0: Jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ez?
1: Nem.
0: Ti-dum-diri-diri-dum. Hát most ezeket küldik, most csak beolvasom, hát a beugrik.
1: Igen, igen, próbálkozom tovább.
2: Didum, diri-diri-diri-dum.
0: Nem. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü.
1: Mi a pontos érkezés színnál? Zsü!
0: Pontos érkezés.
2: Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá.
1: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolják.
0: Haj-du-du-du-du-du-du-dá. Ba-da-da-da, ba-da-da-ba-da-da. Bodobo-pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
1: Ez a Miskolci gyors.
0: Emilio zseniális. Emilio zseniális. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Mennyire viccesen ez lenne az új mápszignál.
1: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
0: Igen.
1: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
0: Emilio,
1: how do you
0: akkor do, kérjük, adj elő a tételt, jó? Zeni. Nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művészek
2: gyerekek.
1: Imádom.
0: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
2: Aki válaszol.
0: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
0: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
1: Áll a szőr a karomon.
0: Tényleg? Ennyitől?
1: Igen,
0: nem kell sok.
1: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kell hajnalban. Figyelj, fú.
0: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket, jó?
1: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
2: Már ott van.
1: Ez a bizalmi kérdés.
0: Figyelj, indul. Ez mi volt?
2: Várjál. Ez nem Delta, hanem a...
1: De.
2: Nem.
0: Mi volt ez?
2: Delta.
1: Jön a repcső, hallod?
2: Delta volt?
0: Ez Delta.
2: Tényleg, igen.
1: Úristen!
0: A gyerekkorról Delta főcímzene.
2: Mamutzen ment a jégcsivatagba.
0: Igen, mentek a jégcsivatagba, igen. Jú, de jó volt. Azt a mindenit.
1: Olyan érdekes, mint a kemotokszal szórnák a lelkemet.
0: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
1: És buta. Ezt kell tenni közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
2: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
0: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
2: Wow, megvan a...
1: Private Gold.
2: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma,
0: jó, panoráma,
2: az volt a címe.
0: Panoráma.
2: De szerettem. Meg és van? Ennek várja, a képe is jó volt.
0: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
1: Igen, és nektek kell becsukni a szemünket.
2: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
1: Nem lesz új.
2: Nem lesz hát új?
1: Nekem na. Nem új. Na. Szerintem nektek sem új. Nem.
0: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
2: Nem lesz fizú kislány. Nem, ha ezt
0: na, ez mi a tököm?
2: Csi.
0: Mi ez? Ez nincs.
1: Na, gyerünk!
2: Csi. Szénia láz!
0: Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a Szulák?
1: Szulák.
0: Milyen jó hangja volt?

0: szeretem.
1: Jó? Figyelj, mutatom a következőt, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó? Ki mondja be először?
0: Ne viccelj, Isten, ez alapmű!
2: Megfutok.
1: Júj, de jó volt!
0: Hétvégén.
1: Anyád vágta a körmödet, kiértetett a nagylábú köröm.
0: Apád dohányzott,
1: te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
0: Ó, telesport, telesport!
1: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába, fú, de jó.
0: Animált volt. Igen.
1: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azért, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
1: drabbálátok köcsönyet, mert a barátok küldeni. Oldjuk a köztünk fennálló generációs szorongást.
2: Én is először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok be.
1: Jó, oké, figyeljön. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy Innus rakott be.
2: De mekkora ezen ez amúgy
1: nem? Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Vicces, hagyjátok abba, rányult a szorongás.
0: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
1: Hát a gyerekkorunkban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dal. Mi volt ez?
2: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
0: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek, meg nem. Nem az ablak.
1: Ablak!
2: Te nagyon jó ablak. Vagy
0: én nagyon szerettem az ablakot.
1: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: szuper csapat.
1: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
2: Hogy van?
3: Nem az oda, és körözi, milyen megoldhatta őket.
1: Ez meg van. Sose szerettem.
2: Ez lehetne a másszignál mostantól.
1: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: Nem, úr, ezt erre jönne be a vonat.
1: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
1: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.
0: Bűnügyi magazin!
1: Azaz!
0: Mi volt a címe? Kékfény!
1: Azaz! Te jó vagy!
0: Ezt mondom, hogy zöld?
1: Kékfény!
2: A zöld fény volt!
1: Kékfény!
2: De olyan vidám, ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
1: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csukva a szemed!
2: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért kiskos ügynök közé van?
1: Mi ez?
2: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
0: Mi ez?
2: Ez a Balázs Show.
1: Balázs Show. Te rohadt szemét!
0: Bocsi!
1: Nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
2: Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
1: Ó, azért ez meg voltál írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen.
0: Mi ez?
1: Nincs meg.
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a mesét.
2: Az elsüllyedt világok.
1: Elsüllyedt világok.
2: Ebben volt az a pocivóorú lény, amire nem tudom minek. Emlékszel erre?
0: De mindenki meghal.
1: Ú, ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá.
1: Ne nézz oda, ne nézz oda. Figyelj, tessék.
0: Jó, hát ez alap.
1: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
0: Meg a haverja Harry
1: megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lehet. Figyeld.
2: Hallod, ez.
1: Nincs meg.
2: Nincs meg.
1: Nincs meg.
2: Nem Magnum.
5: Magnum. Úristen, Magnum.
2: Nincs meg.
1: Nem volt meg, tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrál.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már meg vagyok.
1: Magnum, de jó volt.
2: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
5: Igen, ugyanaz mindig.
2: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
2: Mi most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
1: Te... Jó, hát
5: akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
3: A főszerepben Michele Placido.
5: Michele Placido. Na, miben
1: van? A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerette.
2: Na, van egy nagyon jó, azt most a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
5: a Nők cseszlobák. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: muzsikát. Nők a pult mögött.
1: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
1: És a Kórházváros szélén...
5: Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
1: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
2: Charlie Majó családban.
1: Charlie Majó
2: családban. Ha valami tudáltam egész életemben.
5: Az verte Charlie meg a vallásót. Az nem tudsz.
1: Nem tudod a sztorit.
2: Nem tudom.
1: Nem tudod ezt a sztorit.
2: Nem.
1: Elmondom akkor, nem, mit. Elindult a vallásról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talksókat, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a majom. És ott abba kellett hagyni a vallásót, mert legyőztek.
2: Nem, figyelj, ugyanabban, hogy mi fajban.
1: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
2: Sőt, ugyanabban a műfajban. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot. Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
5: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: És soha életem nem láttam.
1: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
5: Egy kisvárosi élete, intrikákkal, hullákkal.
2: Szafaládékat látok a képen.
5: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát
1: azonnal. Na, oké, na. Összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegyalján.
5: A
1: dal jó, de mi a szar
5: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyen
5: a terhez. Te tényleg ezt nézted?
2: Én voltam, hogy összerátja.
1: Ja, ez amikor
2: a csellengők.
1: És ezt nézted?
2: Ezt nézted a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplett generációt.
2: Tudom.
1: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóló sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam, hogy mikor jobb az ére, amikor még rányomnak egy kúra teljes dobozra.
1: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária, emlők ez erős, hogy ezt tízted.
2: Ezt mindenki nézte, nem?
1: De ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
1: Mi társas osztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
5: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
5: Oda ütettem, a tényleg nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek.
5: Mi ez? Beti a csúnya lány, vagy?
2: Van hasonló.
1: Egészen érdekes gyerekkorod.
5: Akkor Esmeralda.
2: Lagyos?
1: Én nekem ezt szabad agazza.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszem egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Ami ezt sikerült.
1: Ez nincs meg.
2: Ez a homoktitkai.
1: A homoktitkai?
2: Homoktitkai.
1: De ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt?
2: Nem, azt mondja, a homoktitkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
5: Nem.
1: Homoktitkai.
5: Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
5: Nincs.
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta? Nem lehet, hogy csak Tónyó
2: volt.
1: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi tévé adta valami a homoktitkai című a bányában?
2: Nincs meg nektek. Tónyó. Tónyó. Ne csinál Tónyó.
1: Mi ez a homok titkai?
2: Tonyó, a szelemleg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
5: És erről szólt a film, hogy
1: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
2: Holdkoros Tonyó. Ott van, ott ő Tonyó, tessék. A holdkoros Tonyó.
5: Ez tényleg Nyíregyháza.
2: A homok titka. Figyelj,
5: ez a Nyíregyházi bányató.
1: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt.
1: Atyaik. Hát Feri, ezt négyszeres holnapra pótolt be az első.
2: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
5: Nincs.
1: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás Tonyó.
1: Hát, se Isten.
2: Jaj Istenem. Úr, menjen irek.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
2: nincs
1: volt.
2: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugye... Mindez Tonyóval. És szerelem, közben, intrika, és Tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
2: Mondom, okay. Antonio lett volna, csak ugye ez
1: csak meg... Igen, volt egy kicsi oxigén hiányos, tudod, később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és ez, akkor...
2: Meg a pampák királya, meg a Rosalinda. De jó ég.
1: Na, ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát azért...
2: Hány
5: részes volt ez a homok titkai?
6: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a meleg, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a három férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Híreink végén az időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tartalommal. Balázsék Extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: mondani?
1: Szerintem
2: ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre
2: mentek. És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi, már csináltuk. Ó, legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokva. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is lehet, ezt gondoltam először, nem. Hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahova, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült...
3: Mert kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem hogy zavar egyébként külsőben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi problémám nincs.
1: Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: hát
3: ki?
2: Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szemem.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Te beírtad magad a csendes szobába? Én
1: löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak.
3: És egyébként...
1: Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó éjséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem. Ugye azért a srácok tudnak, azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszás egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, te tombola is elmarad. Ott fog csak ülni, vigyázz, öltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fiek most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettő szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a azért, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
3: Na
2: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez
2: nem rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó, ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég is között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval nagyon... azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anyavállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szoba, masszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították el a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most.
2: Körül.
1: Én szeretném a kitelepülésen, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen? Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Nem megyünk sehova, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazottak, amikor először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
2: Na gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira a leszbisót szervezett nekünk, amit az étteremben tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
1: hát
2: csak
1: mennyire
2: lehetett eljárt, volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt efelett az, meg színházon megyünk, meg sztéket teszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: érted? Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen, de.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez be lenne.
1: Mindenki be van öltözve. Igen.
3: Csak azt látnak, hogy 8 nagyon furcsa. Ja. Egy kis
1: vonulánk, mint a South Parkban, tudod, engedel a kezem, itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, vigyázzatok, Jézusom!
3: Láttál már ilyet?
1: Te láttál egy Jézusom fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus! Tehát, ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftvercégem van. Német multiautipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez egy ügyvezetőt vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat. Hát tudsz
2: leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha még, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Az személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem, igen, csak ugye, a vízió.
1: Igen, ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem?
3: Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlata.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. Szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végig ezért rettenek.
1: 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges bulin nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozott, elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gourmet menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Német teherhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri Gyúr addig várja.
2: Tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok otthon.
3: Bízhatunk benne.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifagyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, te nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ezt
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató, aki
1: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdealer, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyi és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja, hogy édesebb.
1: Na most édesebb. Mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod.
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak? Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát igen. Szerintem az
2: gyorsabb,
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
3: nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen
1: ne csinálj! Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy, nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
2: Az hozzá!
1: Na, az hozzátesz.
3: Csak
1: mit csinálsz?
3: Csak is Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne csinálsz, zajt. Beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G! Kérlek, egy Kenny G. Várjál.
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt. Rakjál egy kis Kenny G.
2: Oké, ott vagyunk. Na, vacsora után vagyunk. Jön a Kenny G. Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kisnyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék.
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy. Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Nem mondd, hogy
2: nem jó. A ruhaváladról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó.
2: Ne szórakozz már.
1: Egy kis Kenny G-t hallgatni. Hát most... Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na. Nem tudom, miért jutott eszembe Kenny G.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menőre.
1: Nem most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó. Nem most nem az, de valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. De ne legyél már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserű.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, vagy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
2: A sóhajok. Hát de az, megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem maga
1: hallgatod.
2: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Ha nincs mellett, ez zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat, csoki.
1: Várj, egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Figyelj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi, csak
2: nem,
1: egy ilyen.
2: Végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozzak.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipusztálni.
1: Tehát komolyan mondom, te...
2: De tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szexhoz, a megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt iskolád, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi?
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem
2: igen, erre. Ilyen nagyon szép csillag zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz
1: semmi
3: hozzá?
1: Semmi nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ott viszi
1: a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Ha, bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőbetök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak mindkettőben
2: egyedül, de profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal
3: egy hang. Egész testem ellazul.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket az eredet meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultam, pihen.
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi? Az
5: nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Ő volt. Ő volt?
3: Nem.
2: Idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: De nem vagyok nyugodt. Én azonnal felhúzom magam.
3: Attól, hogy háromszor elmondod, nem eszek.
1: Itt a dal!
3: De ez
2: miért
3: az előző?
2: Az előbbi az nem
3: miért
2: az,
3: az
2: volt?
3: Előbb mi volt?
4: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem. Újra.
1: Ez már...
2: Menj! Nem!
1: Semmi. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünket, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, hogy All-Star csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Dualipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos Hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolna az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkosít, 9 órától pedig World is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy erős forgalomra számíthatunk az M7-esen, Zsuzsi szerint a 90-es Balatonfüred-Enying csomóponttól szakaszos torlódás van már. Hát én ezen egyetlen egy dologgal tudok segíteni, jó zenékkel, Purple Disco Machine, remixében szólt most a Hertz klasszikusa, ez a Wonderful Life, a Rádió 1-en.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legend, de a szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, vásd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogászról kedden szavazhat az országgyűlés. A Fidesz nem vesz részt a szavazáson, a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli. Becsődölt a főként bulgáriai nyaralásokat kínáló Robinson Tours. Az utazási iroda gazdasági és külpolitikai okokra hivatkozva felszámolást kezdeményezett maga ellen. A károsult magyar utasok a társaság bolgár biztosítójához fordulhatnak. Spanyolország 30 napra visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedés előzménye a ceutai migrációs hullám és az emiatt kialakult vita a két ország között. Ma napos száraz időnk lesz 29-35 fok közötti hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Remélem tudnak hűsölni a legtöbben, a nagy melegben Paks és a környék, a mikrofon mögött Molek Csongor. Együtt töltünk ma is két órát igen jó hangulatban, és gyorsan telik az idő itt a Rádió 1-en, ehhez talán már a legtöbben hozzászoktak. Kellemes hétvégét. A nevem Molek Csongor, lehet már mondtam, nem emlékszem, megmondom őszintén. A Fastboy következik, és alapozunk a Daily Mixben a német testvérpár DJ duóval. Az egyik motiváló slágerük jön, és a nyári slágerek listájába simán beillik. A Good Life című felvétel is.

95.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves foci rajongók, a kolumbiai hölgy énekel most nekünk, nem más, mint Shakira, a klipet ajánlom főleg a férfiak figyelmébe. És Shakiráról tudjuk, hogy akad már rutinja, az előző évekre alapozva a különféle foci számoknál. A következő felvétel pedig Jóperország slágerlistáján benne volt a top 3-ban. Meghallgatjuk a Die Die című igazi mai slágert.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Aktuális jó pár munkálat a környékünkön, kedves paksi közlekedők, a 63-11-esen például az 5-ös 7-es kilométernél aszfaltozás miatt félpályás lezárás van érvényben, és a 6-oson végeznek még útkarbantartási munkákat, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 85-ös és a 95-ös kilométer között itt is kell számítani útszűkületre. Most Lady Gaga legutóbbi albumáról szól egy nagy sláger, a Wednesday című sorozat rajongóinak egyik nagy kedvence. DJ Dark remixében ez a Dead Dance.

0: legsima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

95.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ünneplés következik a Daily Mix első felvonásában, paksi hallgatók. Augusztus 9-ét írunk már. János Emőd, Román és Roland, boldog névnapot. A születésnaposokat Isten éltesse nagyon sokáig, Pakson és persze a környékünkön, remélem velünk tartanak jelenleg. Most az a német srác énekel, akit nagyon szeretünk. Ő nem más, mint Kamrád, és többször említette már különféle interjúkban, hogy a Beatles és Ed Sheeran inspirálta a zenélésben. A motiváló slágere már szól, a címe Be Mine.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nevem Molek Csongor, az új hallgatóknak említem leginkább, és mindenkit szeretettel köszöntök így vasárnap kora délután. A Daily Mix műsort folytatjuk még itt a Rádió 1-en, 2-ig tart, és indítja az órát Bibi Rexa és a Faithless. A dal eredetie is a Faithlesshez köthető, az Insomnia című slágerre épül, a New Religion, meghallgatjuk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát elég forró időjárási körülmények között rendezték meg. Pakson a 27. Tűzkakas országos strandfoci bajnokságot, kedves hallgatók, az eseménynek ezúttal is az Ürgemezei strand adott otthont a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság és a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesület szervezésében. A bajnokságon 11 csapat startolt, a pénteki selejtező mérkőzéseket követően múlt héten szombaton már egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek. A döntőben az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és az Atomix Létesítményi Tűzoltóság közös csapatát múlta fölül, így ők vihették haza a vándorkupát. A torna a legjobb mezőnyjátékosának járó elismerést Füleki Csaba az Ózdi csapattól, a legjobb kapusnak járó díjat pedig Török Imre, Szolnok és Mezőtúr tűzoltóktól vehette át. A legtechnikásabb tűzoltónak a Paksi Palló Valentint, még a legsportszerűbb csapatnak a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság együttesét választották, szívből gratulálunk. A diátadon dr. Balázs Gábor, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója azt hangsúlyozta, a Tűzkakas strandfoci bajnokság több mint negyed évszázada nem csak sportesemény, hanem a tűzoltó közösség egyik meghatározó hagyománya. Ahogy fogalmazott, örömteli látni, hogy a bajtársi összetartás nem csak a káresetek helyszínén, hanem az ilyen közösségépítő rendezvényeken is megmutatkozik. Van fent fotós beszámoló a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágerem, egy kedves hallgatók, városunk felkészült az esetleges melegvíz hiányra. Az atomerőmű esetleges leállításával számolni kell azzal, hogy 6000 paksi lakos melegvíz és távhő nélkül maradhat. Bár a vízügyi helyzet most kedvezőbb, és a kettes blokk egyik turbinája is működött az előző napokban, a város önkormányzata a kormányzattal összefogásban minden eshetőségre számít, és felkészítették a melegvíz hiányra az Életfa Idősek otthonát is. Van fent videós tartalom is különféle részletes információkkal a telepaks.net hírportálon. Alex Kenji-vel folytatjuk a vasárnapi Daily Mix műsort így a második felvonásban. Ő az az olasz DJ, aki jó pár slágert adott már ki az előző években, viszont egyéb művész nevekkel, és karrierjét a szakmában a 2000-es évek elején igen jól beindította. A következő számában ilyen latinozenei elemeket felfedezhetünk, tempósaddal egyébként, és nyilván nyári felvétel, a címe Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.

95.7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi autósok, jó utat kívánok mindenkinek, türelmesen vezessenek. Az 52-esen még az útszűkület érvényben van, és így is lesz még jó darabig. Csomópontépítési munkálatokat végeznek a szakemberek Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél, és ugrunk át az 51-esre, itt a 92-es kilométernél számíthatnak fennakadásra. Zenél a folytatásban az Accent, Sarah és Misha Miller. Korábbi slágerüket újra gondolták, a Kylie című dalt. Az új cím Don't Leave.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 9-e van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Életének 100. évében hétfőn elhunyt Tillai Ernő kétszeres Ibl-díjas építész, a Baranyai megyeszékhely díszpolgára fotóművész közölt a Mecseki Fotóklub, amely korábban örökös tiszteletbeli elnökévé választotta. Jelentősebb építészei munkái közül kiemelkedik az Evangélikus Teológiai Akadémia, a Szekszárdi, a Szombathelyi és a Tabi Művelődési Ház, a Pécsi Dómuszáruház, a Balatoni Szot üdülőszállók, valamint a Pécsi Matáv Irodaház megtervezése. Felújítják a Bajai Városi Színház színpadát, a munkálatok pedig hamarosan befejeződnek. A fejlesztésről az önkormányzat és a Bácskai Művelődési Központ közösen döntött, a megvalósítást pedig a Művelődési Központ saját költségvetéséből biztosítja. A munkálatok során a színpad új, nagy teherbírású és csúszásmentes burkolatot kap, amely hosszú távon akár 2-3 évtizeden át biztosít megfelelő minőséget a fellépők számára. A polgármesteri hivatalban új informatikai fejlesztés is indult Dunaföldváron. A jogszabályok és a magyar közlöny feldolgozásába mesterséges intelligenciát vontak be. Dr. Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármester elmondta, hogy a rendszergazdával közösen olyan rendszert alakítottak ki, amely részletes utasítások alapján elemzi a magyar közlöny tartalmát, majd összefoglalót készít a hivatal munkatársai számára. Ez jelentősen megkönnyíti a jogszabályok feldolgozását, hiszen a gyakran több száz oldalas közlönyök helyett már egy előzetes elemzés alapján lehet kiválasztani azokat a rendelkezéseket, amelyek valóban érintik az önkormányzat működését, írja a Partoldalak Kulturális Egylet. Paksi rendőrök a napokban egy helyi, egy bölcskei és egy dunaföldvári programon vettek részt. Ismerd meg a rendőrt címmel tartottak előadást elsőként Pakson az életképes színjátszótábor résztvevői részére. Bemutatták a gyerekeknek a rendőrkapitányság épületét, mely során a rendőrség munkájával, felszereléseivel is megismerkedhettek. A drogprevenciós program részeként meghallgattak egy előadást a kábítószerekről, azok hatásairól, majd megnézték a drogbőrönt tartalmát és a részek szemüvegek kipróbálására is volt lehetőség. Az Óvakodj az idegentől program keretében fontos bűnmegelőzési témákat érintettek, hogy senki ne váljon áldozattá. A második napon is hasonló volt a kitelepülések programja, annyival kiegészítve, hogy a táborozók kutyás bemutatót is láthattak, Koch Robert rendőrzászlós és a szabadszállási Baldog kutyaiskola részvételével. Bíró Ilona Mária rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó munkáját Árki Gábor és Pintér Sárik Eszter iskolaőrök segítették. Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatala beszerzési és jogi igazgatóság beszerzési és jogi osztály pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony keretében jogi ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja postai úton a Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatala címére történő megküldésével 2100 Szekszárd Béla Király tér 8, vagy személyesen zárt borítékban dr. Zsikó Gál Klaudia jegyző nevére. Baja ismét otthont ad a dzsúdós közösség egyik kiemelkedő eseményének, hiszen útjára indult a Mogyi Baja Dzsúdó Klub szervezésében, immár 29. alkalommal megrendezett nemzetközi bajai dzsúdó edzőtábor. Az idei táborban 8 ország, Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Románia, Szerbia és Magyarország több mint 30 egyesületének közel 700 sportolója érkezett Bajára, hogy együtt készüljön a következő versenyekre. A közel 3 évtizedes múltra visszatekintő tábor nem csak a felkészülés fontos állomása, hanem a sportbarátságok és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének szintere is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, napos idő valószínű holnap hétfőn is itt a középső ország részben, és csapadékra nagyon minimális az esély, kedves paksi hallgatók, a maximum értékek 32-37 fok körül alakulnak, reggel pedig felfrissülünk, 13-20 fok körül mérünk majd. A folyadékbevitelre továbbra is odafigyelni, ja és a pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, nem változott, a csalánfélék vannak magas tartományban, és a gombák pollen koncentrációja továbbra is közepes. Zenél a Brit Duo, a Switch Disco, Rehab és a holland DJ Samfeld. A közös sikerszámunk elég nagyot megy jelenleg a Rádió 1-en. A felvétel a Sleep Tonight.

0: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.
1: I thought that I've been hurt before.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Imán megzenél nekünk a fiatal kazak DJ, a Remix király, és Akon korábbi felvételét nem gyengén felpörgette, jó kis klubsláger lett abból a dalból. A címe Belly Dancer, ezzel búcsúzom vasárnapra. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, kedves paksi és környéki hallgatók. Remélem jól szórakoztak, és a kedvenc dalok felcsendültek az előző kettő felvonásban. Maradjanak a Rádió 1-en, garantált a zenei változatosság, holnap hétfőn pedig déltől jelentkezem. Remélem találkozunk. Molek Csongort hallották.

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az Abrakadabra.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blond is dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a 42. helyen, a 41. pedig. A foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes. Armin's Hattedik Topic, Fast Boy, Forget You. God, I wish I never met you. I can't forget to forget you. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jackson és a Riptide. 34. Aloktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery, a 33.

0: kettedik.
1: Beat of Your Hearts, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32.

0: time.
1: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak.

0: elkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Puentes
1: and this is our

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Ti megnéztétek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha fölpakol előtte, hogy ez nem jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
5: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tud, van ez az
4: önkiszolgáló. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
5: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közben, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
4: ja, te közben a gyereket.
5: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
4: A két úrórudit meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
5: Nem, az a legjobb, amikor rátok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? Lágyom, és kívül,
6: én voltam.
4: Anya,
6: csak fizes, anya, csak fizes.
4: Jó, azt lehet a lányod egyébként.
5: Egy ilyen tárcát, darált húsat tudni, be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió

ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

A Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az It Feels So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abracadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás Megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Senfeld, Hard Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után, 5. lett az Opalite,

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradalmat SMS, telefon, Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
11: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
12: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
11: Nem emlékszem.
12: Mikor szájon csókolt el, és messz,
11: a naplementében
12: mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
11: Elfutottál az M7-esen.
12: Mikor Jani rosszul lett.
11: Ja, Jani rosszul lét, az egy ilyen helyzet volt.
12: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
11: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
12: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
11: de
12: volt.
11: De ott cselekedtünk.
12: Igen.
10: Én várok életem nagy pillanatára.
11: Ugye, hogy ezt, jó, ezt nem tudjuk, is azt mondom, hogy az ember várja.
10: Én sokszor fantáziálok erről.
11: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis
10: ne,
11: Peugeot 206-osokból.
10: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
11: Igen. Egy felborult tűzoltó autóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltó autóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
10: Én húzom ki őket, vagy egy helymikféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
11: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
10: Én lennék az. Én!
11: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
12: jó
11: fuldoklom.
12: Vagyok, én akarok bemenni érte.
11: Vissza nem, akarok nem, menni gyere. A családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

éneket megszakítás nélkül. Ez jó lesz? Két órán keresztül bulizunk. Rögtön érkezik Martin Garrix és a szem címe Butterflies. Én Kuki vagyok és kívánok mindig éneket szuper jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok. Tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, utolsó tanács, áldjatok egy kis hangerőt. Jó lesz, Martin Garrix, Butterflies.

Blondie is együtt Walking on a Dream. De nem semmi most következik, önök fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig After Party Show Summer Edition mixelek nektek az igazi maslágereket megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Off a Back és

Plaza Francia 2 DJ ugye? Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek, bizony. Allé, jön a Coffee Mac, Wasted Love, itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legyen.

elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Canerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekesnő?

hallgatók, kíváncsi vagyok. Hát ezzel csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, cookie, canel, fire!

De jó, nem? Gombolla! Bongo cha cha cha. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha valaki nem tudta volna, nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig, mert igen, After Party Show Summer Edition. Jó az a kis nyári feeling, ugye? Mehetünk tovább! Érkezik egy kis újdonság!

Igen, Shouse a legyőt, Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kérték SMS-en sok szólók jönnek, a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik, egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show, Summer Edition magyarul mixelek nektek az igazi mai slágereket. Álljó kukikám, kevés adó, mások a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, Wild Gone Wild és egy kis Pepe Disco Machine, Something On My Mind. Mi nem tudtok, amit fogok mixelni, hanem vagyok jó fej, de hogy nem!

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
3: Nem. De én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
2: önkiszolgáló. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
3: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre.
2: Te közben a gyereket.
3: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
2: A két túró Rudit meg a két táblacsoki pakolja ki a zsebéből.
3: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? És lágyad, és kívül,
4: én voltam.
2: Anya,
4: nem csak kell fizes, anya, csak fizes.
2: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
3: Tehát egy ilyen tárcad, darált húsat tud, be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék. Érdekes!
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ahogy mondtam, itt a rádió egyre nagyon sok igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, hárjább kukikám, indíts be!

Slágér megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket. Megfelelő? Na jó van, oké. Állap kukikám, indíts be!

0: Fish, Riptide. Nem sokára lejátszom nektek, társatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
4: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
5: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
4: Nem emlékszem.
5: Mikor szájon csókoltál és messzi,
4: mesterséges
5: lélegeztetéssel hoztál.
4: Elfutottál az
5: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
4: Ja, Jani rosszul lett, az egy ilyen az egész helyzet.
5: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
4: Volt egy 6-7 perc, mire felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
5: Az talán kemény egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
4: De ott cselekedtünk.
5: Igen.
3: Én várok életem nagy pillanatára.
4: Ugye, hogy ezt jó, nem is azt mondom, hogy az ember várja.
3: Én sokszor fantáziálok erről.
4: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
3: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
4: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
3: Én húzom ki őket, vagy egy helymikféle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
4: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Hemlifél műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
3: Én lennék az, én!
4: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
5: jó
4: fuldoklom.
5: Jó vagyok, én akarok bemenni értem.
4: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még fél órán keresztül, azaz egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19-20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, nem.

Igazi mai sláger megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi mi a slágereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen! Ma!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Bancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor, most kihez van szerencsém, halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm!
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka
2: lesz? Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne, ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picit, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Agyakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Hogy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérdettelem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, hagyjál már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na, jó hangzik. Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na, jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm
1: szépen, sziasztok. A szám címe Dracula.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A Malácsusó végén most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Jó újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mondd, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az időjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném, ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is,
1: köszi. Ciao, ciao, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, a jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és a szem címe Opelite itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki!

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Az igen, na ez egy jó duma, tetszik. Na mit szeretnék elni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát az mi szerencsénk, hogy talán jövő éte van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár van.
2: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszönöm, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 törekezik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és

0: És látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: jól beszélsz, de
0: én igen. Jó szórakozás.
1: Én is előtt akartam, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Nyilván szívesen. DJ Oti miatt, DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk. Most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió.

Mozgos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok. Tessék, ilyen is van.

0: Igen, Antal Dani Vecsésről, Csépes Andrea, Andrej Kovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma, Istenét és az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: De nem, az nincs.
2: Hallod, de egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
0: névnapját. Te mikor tartod? Beleírták a Wikipédiába.
2: De te, de ja, te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De, jó, de, de nem ezt kérdeztük.
1: És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto?
2: Nem, a negyediket, a negyedik keresztnevedet, a román.
1: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Stúdió Show-ban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin, tehát hogy...
1: Hát mind a kettő, mert hogy álltak a kasszában.

0: Ez a Rádió egy esti csója, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Picsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Diszkosít egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg le a kalappal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a Diszkosít csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyújján már
1: zsebetben. Még számolok. Még számoljuk a lóvé gyerekek.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drag Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is lát.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádiós, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászett Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosi DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös Funky Partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Villa Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imál Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkusi rádió showban.

0: megkaptak ezen a hatalmas show-n.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak az annyit érdemel.
1: Ilyen diszkósítet még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az after part is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át, toporok, majd egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment.
0: Na,

0: ott megyek.
1: De nem Lazár. De nem Lazár, mert oda én akapellát indítottam. Te nagyon okos.
0: Te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újra megyünk tovább, jön a karomellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egy ilyen újdonság gyanát.

0: Hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élmények. Ez szerintem nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Épp egy új bizárra.
0: Igen.

0: neked, ha már Ibizán jössz, akkor egy kis új zenét szívjál magadba. Tehát ne régi, újat, jó? Tehát...
1: Nem, hogyha sokáig játszák, hosszájátszak, nem.
0: Mindegy, az, utána játszhatod gyorsan, csak új legyen.
1: Nem, nem a tempója lesz, ha hosszájátsz, azt nem bírom. Attól megörülök.
2: Nem bírom.
0: Nem érted? Mindegy.

0: is itt voltunk. Még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az Ottin szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Miközben azzal, hogy a jövő héten 5 fellépésem lesz, de

0: A többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jászszent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok, mindenki sok-sok szeretettel.

0: legnagyobb a zenei változatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Milyenkor vasárnaponként sem pihenünk? Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox! Csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pusi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Mavilcox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: Nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackért, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-féle átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: hello mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

World is Mine radio show.

0: De Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: ikonikus Coldplay feldolgozása, Rosalyn vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV, Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban Rádió 1-esek, ha bár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a program táblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyult a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.